egy kis patak, mindig rohant, s egyre csak énekel. Egy sziklafal útjába állt,

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

Szóval, yes, az a riak brutálisan megy előre. Ilyesmi harmóniákat ír.

Szóval, yes, a zariak brutálisan megy előre. Ilyesmi harmóniákat ír.